0: 94.7.
1: Aha! Obinye! Ekosi senye! Bonsoir wo mini sempa! De brani mamba! Obi! Sum! Obi! Sum!